0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я на 102. И один FM.
2: Классное радио.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék.
1: A te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM.
2: Классное радио.
1: Здорово.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: Ilyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, hálás szívvel jövünk ma reggel is hozzád. Köszönjük, hogy van vágyakozás szüntelen a szívünkben, mert érezzük, hogy jelenlétedben jó igazán lenni, és a te jelenlétedben keresni a te szavadat, keresni a te akaratodat. Kérünk szent lelked által így munkálkodj bennünk, hogy őszinte vágyakozással keresve meghalljuk azt, amit te akarsz a szívünkre helyezni. Mert te ismersz, te tudod, hogy kik vagyunk, hová megyünk. Ennek megfelelően, Urunk, lelked által munkálkodj, elevenítsd a te szavadat. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetségi szakaszból olvasom, illetve hozzáolvasok néhány verset. Pál apostolnak rómabeliekhez írott leveléből, 8. rész, 20. verstől a 30. versekig. Míg az igeszakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög, mind ez idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert reménységben tartattunk meg, reménység pedig, ha láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes türéssel várjuk. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelt, hogy azok az ő fiai ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen az elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Olvasva naponként Istennek igéjét római levélben, azért mindannyian érezzük, hogy van önmagában is mondani valója egy-egy kis perikópának, egy-egy kis szakasznak, de nagyon-nagyon fontos az összefüggés, a teljes gondolatmenet. Hisz az, amikor itt arról beszél, hogy a teremtett világ sóvárogva vár, nyög, akkor ez abba ágyazódik bele, ahogy gyönyörű ívben felvezeti Pál apostol azt, hogy milyen is ez a teremtett világ, ebben a teremtett világban maga az ember honnan, hová jutott el, hogy milyen módon fordult Isten ellen, és eljut egész odáig a mai nap ige szakaszunkban is, hogy ott van nem csak a teremtett világnak a romlandóság alá vetettségből való vágyakozás, hanem a keresztény embernek is ott van az a reménysége, hogy ez egyszer befejeződik, és valami olyan vár ránk, ahol minden meg lesz újítva. Ugyanakkor, amit szintén fontos, és amibe bele kell helyeznünk ezt a mai napig e szakaszt. Római gyülekezet. Egy olyan gyülekezet, amely abban a világban talán egyik legkiemelkedő, legösszetettebb, legnagyobb kihívásokkal, de mégis ebben a nagy közösségben, Rómában lévő keresztjéneket szólítja meg. Amikor azt mondja Pál, hogy híre van a ti hiteteknek, akkor valami megdöbbentő dolog belegondolni abba, hogy egy ilyen kihívások közötti gyülekezet, a római gyülekezet, amire azt mondja Pál, hogy az egész világon híre van. És ott érdekes módon valóban azt a szót használja, hogy evangélium, tehát a ti hiteteknek jó híre van. És úgy elgondolkodható, hogy a hitnek lehet rossz híre is. És talán jó ezt úgy magunkba forgatni mai reggel, hogy a mi hitünknek jó híre van-e. Aztán, mivel ezt a gyülekezetet szólítja meg, és itt arról beszél, hogy a teremtett világ és a keresztény ember is mulandóság alá rekesztve nyög, de ott van a keresztényben a reménység, akkor látnunk kell azt a római gyülekezetet, amely ilyen kihívások között éli a mindennapjait. Azért egy Rómára gondolva, ahol nem csak hogy sokféle vallás, sokféle filozófia és sokféle más egyéb, ami úgy rátelepszik nagyon sokszor, még a keresztény hívő emberre is, ebben az állapotában azt hangsúlyozni, hogy de ennek ellenére bármi legyen kívül, ott van a reménységetek, ami bennünk is bennünk van. És ez azért nagyon fontos, mert egy dolgot meg kell állapítani. Ott van a római gyülekezet, de ott van számos más gyülekezet is. Mindenkinek megvan a maga kihívása, szorítása, kísértése, nem különb egyik a másiknál. Ahogy a római gyülekezetnek nehéz, ugyanúgy éppen Pál apostolnak is, aki Efézusba, Filippibe vagy bárhol máshol van. És ugyanolyan nehéz más gyülekezeteknek is megélni a mindennapjaikat. A tegnapi nap korintusi gyülekezetről hallottunk, és ugye én megakadtam rajta, mert jó néhány évvel ezelőtt Korintusban voltam, és nekem olyan ellentmondásos volt, ismerve a korintusi gyülekezetet, amit a Szentírás mond, és látva Korintust, óriási megdöbbenés. Az ember úgy gondolná, hogy egy ilyen nagy, óriás város, és közben még kisebb, mint Beregszász. Mégis abban a korban egy kiemelkedő, kikötői miatt kiemelkedő város. És az is elgondolkodhatott, hogy egy Korintus, tehát ilyen nevet hordoz a Szentírásban, a mai napra hol áll? Félelmetes ezt is ugye egymás mellé tenni. De egy dolog biztos, hogy nem könnyebb és nem nehezebb a római gyülekezetnek, mint a Korintusnak, a Filippinek, a Tesszalonikainak és a többieknek. A római gyülekezetnek nem nehezebb és nem könnyebb, mint a beregszászi gyülekezetnek. Minden kornak, minden embernek megvan a maga kísértése, kihívása, lehetősége, és mindannyiunk számára, ahogy a rómaiaknak felragyog a kegyelem, ugyanúgy nekünk is felragyogtatja Krisztus. Tehát ez a kiindulási pontunk. Aztán egy nagyon érdekes dologról beszél Pál, hogy ott van a keresztény emberben a reménység, de a reménységet talán jó úgy oda helyezni, hogy tudjuk, hogy az Istennel való közösség a feltétele a reménységemnek, a reménység erejének. Azaz, Sok mindenbe lehet reménykedni, de ami igazán lényeges és igazán fontos, az, hogy az a teremtett világ, amiben vagyok, az az élet, ami bűnnel terhelt, ebből egy reménységem lehet, ez pedig Krisztus. Márpedig, ha csak Krisztus a reménységem, akkor a feltétel ennek a közösség, a kapcsolat. Azaz, hogy ez a reménység éljen bennem, élnem kell, meg kell élnem ezt a kapcsolatot. Mert hogy ez az a kapcsolat, amit így tovább gondolva Pál azt mondja, hogy a lélek, Isten lelke, így olvassuk, hasonlatos képpen a lélek segítségére van a mi erőtlenségünknek. Azaz, hogyha arról beszélünk, hogy van egy reménységem, a reménységnek a feltétele a Krisztussal való közösség. Ennek a közösségnek a megvalósulása az Isten szent lelke. És az Isten szent lelkéről, amit Pál megtapasztalva biztatásképpen mond a római gyülekezetnek, hogy a lélek esedezik értünk. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos biztatása Isten igéjének. Imádkozunk nagyon sokszor, és nagyon sokszor olyan esetlenek a mi imádságaink, amikor egymásra nézünk. Hányan vannak, akik olyan nehezen szólalnak meg? Miért? Mert egymásra nézünk. Mert esetleg én nem mondom olyan szépen, mert esetleg én nem fejtem ki olyan mélyen, nem vagyok olyan megható, és még sorolhatnánk, és közben elfeledkezünk arról, hogy az imádság az kifejezetten a kapcsolatnak a megvalósulása. Ráadásul, ha komolyan vesszük azt, hogy imádságomban én Isten színe előtt állok, és az én erőtlenségemet, esetlenségemet Isten lelke kijavítja, akkor a legdadogóbb szó is Istennek kedves, mert a lélek által kicsiszólt, kiformált. Nem beszélve arról, hogy azt mondja Pál, hogy sokszor nem tudjuk hogyan, és nem tudjuk mit kell kérni. És valóban, hogyha ebbe úgy belegondolunk, az Istennel való kapcsolatunkban imádkozunk. Imádkozunk egy betegért. Ami szép és jó, ami kell. De vajon belegondolunk abba, hogy egy betegnek a meggyógyulása az valóban adott helyzetében, az valóban az Isten szándéka? Esetleg olyanért könyörgünk, amit az Isten másképp gondol? És itt lenne nagyon sok konfrontáció, összeütközés az Isten akaratával. De itt van egy gyönyörű bátorítása Isten igéjének, amit azért szeretnék nagyon aláhúzni, mert nem az a kérdés, hogy miért imádkozol, nem az a kérdés, hogy hogyan imádkozol, hanem a kérdés az, hogy imádkozol-e. Mert ez a kapcsolatról beszél. Mert ismerve a mi erőtlenségünket, a lélek az, aki kiigazít, aki azt hozza oda az Atyához, ami igazán fontos. És amikor az Isten látja a szándékot ebben a kapcsolatban, hogy te őszinte szívvel akarod oda tenni Isten elé, akkor nem az a kérdés, hogy mit mondasz. Egy apa vagy szülő-gyermek kapcsolatában, amikor a gyermek valami butaságot kér, akkor nem az a kérdés, hogy mit kér, hanem számodra kedves az, hogy hogyan jön oda eléd, és kapaszkodik beléd, és kérte tőled. Valahol itt ezt fedezi fel Pál, hogy esetlen az Istennel való kapcsolatomban, amikor én kérni akarok valamit, amikor én imádkozni akarok, milyen esetlen az én dicsőítésem, az én magasztalásom. De sokszor ütközök abba bele, hogy tele van a szívem örömmel, hálaadással, és olyan esetleneknek érzem a szavakat, ami nem tudja kifejezni azt, ami ott van bennem. És olyan jó ezt meghallani, hogy a lélek viszont kiigazítja, kipótolja. És erre biztat bennünket, hogy ne arra tekintsünk, hogy mit és hogyan, hanem csak arra, hogy van kihez. Hogy van egy atyád, akinek kedves a te szavad, a te kérésed, a te köszöneted, kedves neki, bármilyen esetlen is, kedves neki. Azzal folytatja Pál, hogy aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tehát Isten gyermekére tekintve tudja, mi van bennünk. És ebben azon túl, hogy van egy biztatás, hogy tényleg nem az a kérdés, hogy mit és hogyan, de a biztatás mellett van egy figyelmeztetés is. Az, aki a szíveket vizsgálja, az nagyon jól látja azt, hogy mennyire az őszinteség talaján van, mennyire a másikra figyelek, vagy mennyire kapaszkodom az Istenbe. És itt talán jó ezt úgy átgondolni, Isten kezébe tenni, hogy ha közösségi, ima közösségben is vagyunk, valóban jó együtt lenni, de nem az a kérdés, hogy a másik mit gondol, mit mond, hogyan mond, hanem a közösségben közösen kapcsolódunk az Istenhez. És a legesetlenebb, vagy a legrövidebb szavak is ugyanolyan kedvesek az Istennek. Aztán tudjuk pedig, hogy azok, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Szintén egy nagy tartalmú mondata ez Pálnak. És bizonyára mindannyian értjük és tudjuk, hogy Pálnak ezek a szavak, ezek a mélységgel és tartalommal teli gondolatai, ezek nem csak ilyen üres lufik, hanem ezek megtapasztalásból, felismerésből lévő következtetések, bizonyságok. Mert amikor azt mondja Pál, hogy de tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra válik, akkor mit mond ki? Azt mondja, hogy, vagy illetve nem azt mondja, hogy tudjuk, mivel szeretjük az Istent, hogy minden jó, ami velünk történik. Nem azt mondja ki, hogy onnantól kezdve, hogy te szereted az Istent, Istenhez tartozol, innentől kezdve csak jó lehet, csak te nem érzed úgy, de egyébként az jó. Nem azt mondja, hogy a külső körülmények jók, hanem minden, a jó is, a rossz is, javadat szolgálja. És ez ugye újra nagy kérdés magunk életére nézve, hogy mi is az én elvárásom szerint az, ami a javamat szolgálja. Jogos vágyakozás egy betegségben az, hogy Uram, adj gyógyulást. Javamat szolgálná a gyógyulás. És valóban? Szabad ebben az alázatban, amikor a Istenbe kapaszkodás, az Isten szeretete ilyen gyermeki bizalommal le tudja tenni Isten kezébe, hogy te jobban látod, Uram. Mert mi egy dologról szoktunk elfeledkezni, mi az adott élethelyzetünket, életterünket, mi magunkat tartva szem előtt mondunk ki valamire, valamilyen következtetést. Pedig az én életem, a te életed, mindannyiunk élete, nagyon-nagyon fontos felismerni azt, hogy egy sokkal összetettebb. Elfeledkezünk arról, hogy az Isten szándéka micsoda tulajdonképpen minden benne hívővel, az emberrel. Így fogalmazza meg Pál, mert akiket eleve ismert, elevel is rendelt, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek. Ez szolgálja javunkat. Ő, aki teremtett, ő, aki megalkotott, megformált olyanná, aki vagyok, rám nézve a legjobb, hogyha Krisztus ki tud rajtam ábrázolódni. És ez ki kell ábrázolódjon a szenvedésekben is. Ahogy Krisztus szenvedések között adta át a lelkét Isten kezébe. Ki kell rajzolódjék az örömteli pillanatokban egy kánáni mennyegzőre gondolva. Ki kell rajzolódjon az együttérzésben, amikor látja az apát, az anyát, ahogy gyermeke szenved, vagy gyermeke meghal, és valóban együttérzően, vagy Láz Mária Márta szenvedését látva, ahogy együttérzően ott van. Ki kell ábrázolódjék? És ez a nagy kihívás tulajdonképpen keresztény emberekként, hogyha ott van, a szeretet talaján áll az életem, és valóban merem teljes mértékben odahelyezni az ő kezébe, akkor arra csodálkozhatok rá, hogy minden helyzetemben, amiben vagyok, mélység, magasság, szenvedés, öröm, ezekben mindben a cél, hogy kirajzolódjék a Krisztus, kiábrázolódjék. Még a legszürkébb hétköznapokban is kiábrázolódjék Krisztus. Ez a cél, és aztán van még egy nagy mélysége ennek az ige szakasznak, a mainak, ami engem elsősorban nem arra indít, hogy következtetéseket vonjak le, hanem hálát adjak. Akiket eleve elrendelt, eleve megigazít, valami félelmetes mélységei vannak ezeknek a mondatoknak. És ebben a mi feladatunk az, hogy magam életét fedezzem fel. És egy biztos, ha ott vagy Isten színe előtt, keresed az ő akaratát, akkor ez nem véletlen. Akkor fedezd fel az Isten eleve elrendelő akaratát ebben. Hogy már ő akkor szeretett, már akkor gondolt rád, amikor te még nem is ismerted. És hadd indítson ez hálaadásra mai nap, nem másokkal szemben, nem másokat értékelve, megítélve, hanem magadra nézve, megköszönve az Istennek, hogy én ott lehetek, Uram. Így legyen. Drága Urunk, hálás szívvel köszönjük a bátorító szavaidat, mert Te ismersz igazán minket, Te vagy szíveknek vizsgálója. Ismered erőtlenségeinket, ahogy a római gyülekezetét, ugyanúgy a miénket is. Látod a mi harcainkat, kísértéseinket, és abban a sokszor ellenetfordulást, lázadást. Látod a mi dadogó szavainkat, de köszönjük a bátorításodat, hogy a Te lelked ott van, szüntelen kiigazítja és formálja mindazt, ami tőlünk feléd irányul. Hálás szívvel köszönjük ezt. És hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy mindezekben a Te mindent megelőző szeretetedet ismerhettük fel. Taníts naponként arra, Urunk, hogy az, ami velünk történik, az mindenféleképpen, minden emberi mércének ellentmondva is, az a javunkra történhet, hogyha ki tud ábrázolódni benne a Krisztus. Taníts ebben, formálj minket, hogy keressük, miben tudunk minél inkább rád hasonlítani, és a Te dicsőségedre lenni. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Paracskozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyorszuk a Csándovásról, Vájnóven ez sportunk. Huston rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpátalja kézilabda bajnokságának döntőjét. Erről a Beregszázi Gyermek Ifjúsági Sportiskola kézilabda edző tanára Sosztág Szerhi nyilatkozott, aki elmondta, hogy bár harmadik helyen végeztek, nem azt a játékot tudták játszani, amit szerettek volna. Ennek egyik oka az volt, hogy a sorsolás kedvezőtlenül alakult. Már az első mérkőzésen a mezőny legerősebb együttesével kerültek szembe, amely később a bajnoki címet is megszerezte. Az edző hozzátette, hogy a csapat kapus nélkül maradt, ezért jelenleg erre a posztra keresnek új játékost. Ухуси вид было финальный частный чемпионат у Закарпатской области с гандболу серед юнаків 2014-15 років народження. За результатами змагань бронза дісталася Берегівській ДЮСШ. Більше про захід розповів Сергій Шостак, тренер, викладач з гандболу Берегівської спортивної школи.
1: В місті Хусі відбувся чемпіонат області з гандболу «Стрімкий м'яч». В даних змаганнях приймала участь команда Берегівської спортивної школи. Ну, на жаль, ми трошки не так зіграли, як хотілося би, але трошки не вийшло з жеребкуванням. Ми зразу попали на саму сильну команду, яка стала потім чемпіоном області. А так ми зайняли третє місце. На жаль, дуже прикро мені сказати, основний наш воротар залишив гандбол, не знаю з яких причин, ну, якось так вийшло. Так що в даний момент ми шукаємо воротаря, який би гідно захищав наші ворота.
0: Beregszázban a Kossuth Lajos Líceum és a Zakárpátyás sportbázis helyszínein rendezték meg a beregszázi kistérség oktatási és kulturális dolgozóinak spartakiádját. Az eseményről Buknyák Mária, a Beregszázi Városi Közoktatási Dolgozók szakszervezetének vezetője számolt be. Mint ahogy elmondta, a rendezvényen több mint 20 intézmény képviseltette magát, az oktatási és kulturális osztálya, közösen pedig 9 sportágban mérhették össze tudásukat a résztvevők. A győzteseket külön díjazták férfi és női kategóriában. Kiemelkedően izgalmas küzdelmek zajlottak a családi versenyszámokban, valamint a röplabda mérkőzéseken. U Berhovi prošla spartakiáda precívne kivo svitetá kultúre Berhivskoj teritoriálnej hromady. Detaľnejšia pro záchyd rozpovila Maria Bubňák, holova Berhivskoj miskoj organizácii pro spílke precívnekiu osvíte.
2: На базі Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута, спортивної бази Закарпаття, проходить спартакіада працівників освіти і культури Берегівської територіальної громади. 20 різних установ на чолі з управлінням освіти і культури Берегівської міської ради з 9 видів спорту. Переможці визначаються по кожному виду спорту серед чоловіків і серед жінок. Особливо цікаво проходить змагання сімей і з волейболу.
0: Kalus városában ökölvívó tornát rendeztek, amelyen a közösség sportolói méltón képviselték Beregszázt és kiváló eredményeket értek el. A sportolók eredményei: első helyezés Garagura Alex, Moszkalenko Iván, Markán Nikita. Második helyezés Szeidov Ajhán, Lőrinc Ádám, Sánta Stanislav, Szabó Maxim, illetve Kelman Artem. A versenyzők magabiztos technikával és erős küzdő szellemmel léptek ringbe, ismét bizonyítva a beregszázi ökölvívók magas szintű felkészültségét. Турнір з боксу, на якому вихованці громади гідно представили місто Берегово та продемонстрували високі результати. Підсумки виступів спортсменів: перше місце Алекс Харагуля, Іван Москаленко, Нікіта Маркан. Друге місце Айхан Саїдов, Адам Люрінц, Станіслав Шанта, Максим Собов, Артем Кельман. Спортсмени показали впевнену техніку та сильний характер, вкотре підтвердивши високий рівень підготовки боксерів громади. Ungváron került megrendezésre a hagyományos Padium sakkupa. A versenyen Kárpátalja vezető klubjainak játékosai mellett olyan gyerekek is asztalhoz jutek, akik Kijevből, Donyeszk megyéből, Harkiv és Herszon térségéből érkeztek, és jelenleg vidékünkön élnek. A mezőny színvonala igazán lenyűgöző volt, a Rajtnál Kés sportmester jelölt 9 első osztályú és 22 másodosztályú sakkozó állt. A tornát gyorsak szabályok szerint bonyolították le, 9 fordulóval 10 perc plusz 5 másodperc lépésenkénti bónusszal. Külön említést érdemel a beregszázi Anastasia Slipec, aki stabil játékkal a harmadik helyezést érte el. В Ужгороді провели традиційний кубок подіюну з шахів. Окрім представників провідних клубів Закарпаття, за шахівниці сіли діти з Києва, Донеччини, Харківщини та Херсонщини, які нині проживають у нашому краї. Рівень майстерності був справді вражаючим. На старт вийшли 2 кандидати у майстри спорту, 9 першорозрядників та 22 володарі другого розряду. Турнір проходив за правилами швидких шахів 9 турів із контролем часу. часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен хід. Окремо варто відзначити Анастасію Сліпець з міста Бергово, яка продемонструвала стабільну гру та здобула третє місце. Спортхіринг Етолотек. Мародіон Октовебра і Шверинг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіринг Етолотек.
5: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Virta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
6: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
7: 2026, és ez pedig már május 11-e, 10 után 15 perccel. Köszöntjük a rádió hallgatókat, a különkedes hétfői hétkezdőn, és az erőszeretet kapcsolatban mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, sziasztok, Ránszer Bósz.
8: Üdvözlök én, és mindenkit, nagyszerű az időjárás, legalábbis most még, bár délutánra, estére megnövekszik annak a valószínűsége, hogy esőt kaphatunk, bár szerintem a mezőgazdaságban dolgozók és abból élők azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várják. Reggeli híreket hallgattam, és azt mondják, hogy az Alföld környékén körülbelül egy évnyi csapadék hiányzik, és az, ami az elmúlt héten esett, hát az még bőven.
7: Hetes mennyiség.
8: Hát 100 mm-ből egy 10 mm pótlásra került, úgyhogy 90 még mindig hiányzik ebből az összegből, úgyhogy reménység szerint délután is, meg este is meg tudunk majd ázni, meg még talán holnap is jó néhányszor, úgyhogy akik délután indulnak, majd csak el mondjuk műszakba dolgozni az esernyőt, azt ne felejtsék el. Egyre korábban kell a nap, 5 óra előtt 5 perccel már világos van Beregszázban, és 8 óra előtt 4 perccel még világos van. Volt már sokkal melegebb, mert hogy már a 24 fokot ígérnek, 2003-ban például 29 fokot mértek, és a ma hajnali plusz 7 fokos hőmérséklet már melegnek mondható mondjuk a 2021-eshez képest, mert akkor május 11-én mindössze 0 fokot mértek.
7: Viszont 30 fok volt tegnap. Elképesztő élmény volt, amikor azt érezted, hogy hűha, most akkor mi van? Akkor gyakorlatilag pólóban is meleged van, és hirtelen megérkezett a nál a nyár. Ez a kánikulához közeli számok, és láttunk azért saját magunkon, a kezünkön, az arcunkon.
8: A foltokat?
7: Hát igen, bőrlégés, a barnaságot, ugye, akik több időt töltetek a szabadban, azok azért tapasztalták azt, hogy a színük elkezdett barnulni. Hát hölgyeim és én, a hétvége azért nagyon-nagyon-nagyon színes volt. A Pulzus Rádió Facebook oldalán láthatotok rengeteg tudósítást, fotót, élő interjút arról, hogy azért a sport rendezvényeké volt a főszerep, legalábbis itt Beregvidéken. Én csak nézegetve és hallgatva, illetve lapozgatva a fotók között elfáradtam a rengeteg sportban. Volt itt minden, ugye, Antal István sportszerkesztőnk az elébe egy elég hosszabb vlogban.
8: Egy jó nagy körtet meg.
7: Igen, nagy körtet meg. Azért említsük meg, Beregszáz központjában lehet egy jótékonysági futni, 2,5 kilométert nagyon sokan teljesítettek, és óriási élmény volt, hogy azért nagyon sok közösség is megmutatta magát, illetve azért a futás nincsen jó finomságok nélkül, azért én a Pogácsot
8: kalóriakiadás.
7: A FUNK projektre beszavaztam volna.
8: Igen, tehát kalóriát adol ki, de az a kalóriát pótolni is kell. A lényeg az egyensúlyban van, úgyhogy hát valaki a kalóriát úgy égette, hogy futott, és aztán így pótolta, és talán úgy volt melege a napon, és valaki meg a napon sütötte, hát őket sem érjeltük mondjuk igen, tegnap. Igen.
7: De aztán volt biciklizés, a BÍZ civil szervezet jóvoltából ilyen gyakorlati biciklizés volt, és ők is készülnek a szezonra, úgyhogy ilyen kollektív bicikli túrát szerveztek, 26 km bringáztak, és ha már futásról, biciklizésről beszéltünk, akkor a kézilabda bajnokságot is azért érdemes megemlítenünk.
8: Igen, nagyon sok csapat, nagyon sok résztvevő, nagyon sok mosolyt láttunk.
7: Hát fél ezer, 438-an vettek részt.
8: Zubkó kupa idén is nagyszerűen sikerült.
7: Úgyhogy csak fotókat látva én is rájöttem arra, hogy izomlázom lesz, feltettem a kedves barátomat ma reggel felítom, hogy figyelj, mesélj már, csak azért kerestek, hogy milyen izomlázad van a napi futás után. Úgyhogy jó volt látni azt, hogy a hétvégén megtörténtek az események, és azért igazán aktív volt az a majális hangulat uralkodott vidékünkön.
8: Így van, igazi nyári idéző hangulat volt, az időjárás kedvezett, hát szerintem esőben nem feltétlenül ültek volna. Sem a futók, sem a biciklisták, talán a kézilabdások a fedett csarnokba, ők még meg tudják oldani, de a többieknek ideális volt az időjárás.
7: Igen, érdekesége talán a Samócz a szezon is, mintha megindult volna, nem olyan rég, még azért úgy óvakodva fogyasztottuk a Samócznak a csomagolt változatait, de most úgy látom, hogy a helyi termelőknél is egyre szépen terjednek a fotók, illetve a hirdetések, hogy lehet most már helyi termelőtől Samócznát vásárolni, ami azt jelenti, hogy megérkezik a nyár első a gyümölcse.
8: Így van, színesedik most már a paletta, eddig szerintem a retket fogyasztották nagyon sokan, bár azt tudom zöldség, de aki az édesebb ízvilágot szereti, az mindenképpen várja már a gyümölcsök megjelenését, és valóban a szamóc az egyik első ott van. Én még csak virágozni láttam, tehát a szabad téren nevelkedőket még csak zölden láttam, illetve a virágokat látom, és hát reménység szerint a fagy nem tett bennük nagy kárt, bár tény, hogy a vizet azt igényelnék nagy mértékben. Tehát a szabad termesztésű, ők még talán nincsenek a piacon, de akik fólia házban vagy valamilyen más módon úgymond védték ezeket a növényeket, azoknak a gyümölcsét most már lehet ízlelgetni.
7: Érdekesség egyébként, hogy maga botanikailag nem is igazi gyümölcs, hanem a piros húsos rész valójában nem a gyümölcse, a termése, ahogy sokan gondolják, hanem a megvastagodott vacok. Igazából maga a szamócának a gyümölcse az a pici mag, amelyből 150-260 darab is található egyen, és az lenne az igazi gyümölcs, amit azért szerencsére nem kell kiköpködni, mint a szöllőből.
8: Igen, ugye magtalan dinnye már van, magtalan szamócával talán még nem lehetett találkozni.
7: Viszont van fehér szamóca, úgyhogy ilyen is létezik. Ez nem az a szamóca, amit nem várunk meg és nem érünk. Igazából gyerekkorban...
8: Zöld szilva is van, igaz?
7: Igen, van, de ehetetlen szilva nincs. És ugye meghökkentő, hogy azért mi magunk már a sárga szamóca állapotot is megfelelő, elégséges ízvilágnak tartottuk.
8: Picit legyen rózsaszín.
7: Igen, egy picit legyen a zöld kicsit színesebb. És ugye itt is van a giga rekordok. Japánban termesztetik a világ legnagyobb szamócáját, az több mint 250 grombot nyomott.
8: Jó, abból 4 szem rögtön 1 kiló, na azt már perkálhatod. De az bizonyára késsel kell felszeletelni.
7: És így szokták mondani, hogy a szamócának az illata maga a nyárnak az illata. Ez azért is lehetséges, mert a szakértők megkutatták, a brit kutatók, hogy az illata nagyon összetett, több mint 300 különböző aroma anyagból adódik össze, és ebből lesz az igazi illatos szamóca.
8: És milyen érdekes, hogy legalábbis az emberi orr számára, vagy lehet, hogy csak az enyémre, de maga a virága az számomra nem annyira illatos, de a méhiek szeretik.
7: Ugye érdekesség, hogy ez a legkorábban nemesített gyümölcsök egyike, és az első szamócával már az ókorú májak is bajszoltak, illetve 18. században jelent meg ez a nagyobb mértű variációja. Akik járják a Kárpát dombjait, azok tudják, hogy azért a szamócának van egy vadvariációja. Az sokkal kisebb, sokkal picibb, viszont sokkal ízesebb, mint hogyha nagyot összenyomnánk, és az összes ízbombot belenyomnánk ebbe a kicsikbe. Na ez az igazi földi szamóc.
8: És aki majd télen is szeretné élvezni a szamócának az ízét, azoknak mindenképpen lekvárt kell főzni belőle.
7: Így van,
8: lassan az is megérkezik. Ami még nagyon érdekes, az akácok egyik napról a másikra ontják a virágait, na ott az illat viszont nagyon is terjengő, meg a bodza elkezdett nagyon nagy intenzitással virítani.
7: Én azt hittem, az akácunk az Akác utcán gyakorlatilag elpusztultak, elszáradtak. Fagyott. Én nagyon hirtelen féltem attól, hogy csak nem tudom, több száz...
8: Ebből már csak tüzelő.
7: Igen, több száz akác van ezen a szakaszon, ez az utca légkondicionáló. Egyébként, ha ráfordulsz az Akác utcára, akkor csak azért, mert az akácfák ott vannak, egy bő 10 fokkal hűvösebb van, érezhető a hőmérséklet különbség nyáron, és nem akartak rügyezni, mert nem hiszem el, hogy csak nem pusztultak ki az akác, az invazív növény is halhatatlan, de aztán mondta a feleségem, hogy jéhet nézze, csak ott azért már elindultak.
8: Igen, most
7: elindultak,
8: fehér, igen, most még igen, fehér, igen. De néhány hét múlva gondolom a zöld koronát is megkapják.
7: Igen, előbb-utóbb meg már a rügyek ott vannak, ami azt jelenti, hogy csak jó dolgok történnek. No, a mai 2 órás műsorban szeretnénk kedveskedni számotokra több témával. Sikerült eljutnunk Erdélybe, és nem is olyan rég, február 4-én hallhattuk azt a nagyon rossz esetet, amelyben egy szilárdsági templomnak egy 500 év idősebb műemlékét emléktemplomnak, a toronyjának a kálváriáról szól. Arra keltek, pontosabban napközben az történt, hogy gyakorlatilag összedőlt a templom jelentős százalékát adó templom torony, és ezáltal gyakorlatilag a gyülekezet egy stadionba került. Hát mostanra már sikerült egy-két dologon túl lenni, viszont ami jó hír, hogy elfogadta a felkeresésünket az ott lévő gyülekezetnek a lelki pásztora, és vele szeretnénk egy Viberes kapcsolást létesíteni perceken belül itt az óránk első időszakában, és ami talán nagyon fontos, hogy kicsit beszélgetünk annak a lehetőségre, hogy van lehetőség gyűjtése, mert nagyon fontos lenne, hogy ugye most már látják a költségeket, látják a terveket, hogyan lehetne újjáépíteni a templomtornyot, és ebben a dologban keresnek segítséget, illetve akár a lehetőségét is hallhatjuk majd az éteren keresztül. Illetve egy másik témák is van, kimondottan a hétvége folyamán, ugye nem csak futás, kézilabdázás, biciklizés volt terítéken, hanem Dercenben és Mezőváriban egy-egy napon keresztül képzést tartottak, és a Dercen önkéntes tűzoltóságnak a stábtagjai, illetve a Mezővári önkéntes tűzoltóság stábtagjai tanultak, behozták a fiatalokat, sok esetben hölgyeket, és e kapcsán egy beszélgetésünk lesz, szintén Mennyhárt István önkéntes tűzoltó, a Derceni gyülekezet lelkipásztora fogadta a felkérésüket, őt várjuk valamikor 11 óra 25 perc környékén.
8: Szóhogyisnyi hosszínásai peredácsi, Zoltán Szilágyi, pásztor reformáckai hromádi misztás Szilágy Csehu, tá István Mennyhárt, pásztor Dercenszkai reformáckai hromádi Dobrovinyi Pozsásnek.
7: Érdemes mindenképpen velünk tartani, 10 óra 25 percen a háttérben Király Viktor énekel, itt a Filter, jövünk vissza, tartsatok velünk, osszátok a műsort és kommenteljetek, jó rádiózás mindenkinek!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 10 óra 38 perc van, köszöntjük a mostatokhoz a rádió hallgatókat és livestream nézőket, nagyon sokan írtok nekünk, külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort a Facebook közösségi oldalunkon keresztül. 096-709-709-7-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, határinfókat is örömmel veszük. Nézzük is sorba, velünk van Adrián, szép hetet kívánok mindenkinek, Ibolya is írt áldott, szép hetet Judit, írt nekünk Szárnyéről, hallgat bennünket Margit Sopronból, sziasztok, Kati Kárpátaljáról van velünk. Anna is írt szép napot, és mindenkinek áldott, gyönyörű, szép hetet kívánok. Kettve Sarolta is most csatlakozik, ő Felvidékről hallgat bennünket, és ha már ilyen színes a palett, akkor engedjétek meg, hogy a következő beszélgetésben kicsit Erdéllyel foglalkozzunk, és egy olyan eseménnyel, amely tényleg református közösségekben is nagyon-nagyon nagy együttérzés váltott ki, egy összedőlt templom toronyról szeretnék a következőben hallgatni. Szilágyságot kapcsoljuk a terveink szerint.
3: A vonal másik végén köszöntjük Szilágyi Zoltánt, a Szilágy Sehid református gyülekezet lelki pásztorát. Znamená vzjasku Zoltán Szilágyi, pásztor reformáckai romády Mista Szilágy Sehid. Áldás békességet, hall bennünket!
4: Én is köszönöm a hívást, és köszönöm a lehetőséget, illetve köszöntöm a rádió, a Pulzus Rádió hallgatóit.
2: Utóhírként terjedt a hír, hogy február elején, február 3-án egy 500 évesnél idősebb református templomnak a jelentős része, a templom torony dőlt össze, gyakorlatilag mint a Lego hullott össze. Mit kell tudni ennek a templomnak a múltjáról, annak az eseménynek, ennek a több hónappal ezelőtti eseménynek a hátteréről? Egy felújítási munkálat kellős közepén történt a tragédia.
4: Igen. Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben. És 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán. Vékony, apró repedések lehettek, de miután kijöttek a szakértők, a statikus mérnökök mondták, hogy most még nem látványos, de valamiféle gond lehet. És az első feltételezés az volt, hogy valószínűleg a talaj minőség miatt a torony mozoghat, és amiatt következnek be ezek a repedések. Illetve hát nagyon erős volt a nedvesedés a templomban, és szükség lett volna a vízelvezető réteg, vagy a rendszer felújítására, és a tetőszerkezet is olyan volt, hogy azt le kellett cserélni, mert nagyon régi faelemek és rossz minőségű, vagy már most rossz minőségben levő faelemek voltak a tetőszerkezetben, és elkezdődött akkor már 2014-ben egy tervezési munkálat. 2016 tájékára meg is lettek a tervek, és akkor elkezdődtek a pályázati források keresése, mert ez egy hatalmas munka lett volna így összességében. Már akkor körülbelül egy olyan 2-2,5 millió euróra becsülték a tervek alapján a munkálatoknak az összegét, a költségeit. Hát 10 évig nem nagyon sikerült előre haladni semmiben, több pályázati lehetőségben is elbuktunk, és 2024 végén sikerült nekünk egy pályázati szerződést beindítani a Román Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel. 2025 elején aztán meg is kötődött a támogatási szerződés, elkezdődtek a konkrét pályáztatási, közbeszerzési eljárások. Ennek következtében aztán november derekától konkrétan elkezdődött a felújítási munkálat. Hát elsősorban a vakolatleveréssel kezdtük, mert egy nagyon vastag cementes réteg vakolat volt a falakon, és azt kellett egyszer eltávolítani, és látni azt, hogy milyen minőségű az alatta levő falazat. És ezek a munkálatokkal jutottunk aztán február elejére oda, hogy a templomtoronyról is körülbelül egy 3-4 méter magasságban leverődött ez a vakolat, és akkor látszódott, hogy egyrészt a falminőség, a kövek és az építőanyagok kusza hálózatát jelentette, tehát nem egy olyan egymásra épülő rendszerszerű falazat volt, amit én legalábbis elvártam, vagy elképzeltem, és a kötőanyag is eléggé gyenge volt, és néhány nappal az omlás előtt úgy észleltük is a torony belső részén is azt, hogy peregni kezd a kötőanyag. Akkor gyorsan elkészült egy, a kritikus pontokon elkészült egy gerendázatból készített támogatási rendszernek a terve, amit el is kezdtünk azon a nap, amikor már volt az omlás. Belső részén folytatódott volna a templomfal külső

0: Na és hát a szerdai munkafolytatását a torony már nem várta meg, hanem kedden este, úgy negyed hét körül itten idő szerint. Tényleg mindegy kártya várt, tehát kifolyt az a fal réteg a torony alól, és akkor a torony úgy alá zuhant, és aztán kidőlt az úttestre, meg a járdára.
1: Egy járókelő meg is sérült éppen egy helyi rendőr, aki épp azon az útszakaszon haladt.
0: Hát nagyon nem sérült meg, tehát pont abban az időpontban haladt el a torony előtt, amikor elkezdődött az omlás, ő ezt észlelte, elkezdett szaladni, és a szaladás következtében megbotlott, vagy úgyis ő úgy mondta, hogy a kicsapó levegő áramlat úgy hátulról elkapta, és akkor ellökte, és hát a vállát, a térdét ütötte meg. Hál' Istennek, hogy csak ennyi volt, mert hát egész nap benn volt jó nagy munkacsapat a torony alatt. Következő napra is készültünk ugyanott dolgozni. Tehát jó Isten megőrzött bennünket a tragédiának ettől a részétől.
1: Azonnal megindultak a romok eltakarítási munkálata, illetve a tervezés, az újratervezés. Mi az, amihez jutottak az elmúlt hónapokban? Most arra már teljesen el sikerült a romokat takarítani, illetve most már a tervezési szakaszba léptek.
0: Most abban a szakaszban vagyunk, hogy egyrészt próbálják megállapítani, hogy a megmaradt torony alapzat része az milyen minőségű, tehát statikailag mit bír el, maradhat meg, vagy le kell azt is bontani, és teljesen új tornyot kell építeni. Folytatódik pont a napokban fog jönni egy geós csoport, amelyik a talajmintát vesz újból, hogy lássuk, hogy valóban a talaj mennyire bírja el ezt az épületet. És hogy a megmaradt falrészeken az is kutatás alatt van, hogy mennyire stabilak, tehát mennyire maradhat meg. Miután ezek az adatok meglesznek, azután ezeket összesítve a tervezői csoport elkészíti a torony is két mellékfalnak a felépítésének a terveit. Ebben a fázisban vagyunk most, és jó reménységgel nézünk előre, hogy haladunk. Tehát most eddig ütemtervszerűen tudtunk haladni, az építkezési felügyelet az adott nekünk egy ütemtervet, ami alapján egyszer el kell végezni a romeltakarításnak a terveit, el kell készíteni, utána el kell végezni a romeltakarítást, és most abban az időszakban vagyunk, amit ők kiírtak, hogy induljon a tervezési munka. Szeretnénk azért úgy június közepére, ha meglennének a tervek, mert elég hosszú folyamat az engedélyeztetés, és miután az engedélyeztetés is meglesz, konkrétan akkor tudunk újból visszakapcsolódni a forráskereséshez, az eddigi szerződés felújításához. Valószínűleg nem lesz elég az a 2 millió eurónyi összeg, ami le volt szerződve a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel, mert csak egy újabb épületrészt is kell építeni, és ezért továbbra is keresünk még forrásokat.
1: Nagyon sok közösség mozdult meg az első napokban, bejárt az országot a hír, illetve mi az, amire igazán nagy szükség van a következő időszakban, egy újabb gyűjtésnek az időszaka kell, hogy elkezdődjön, amiben akár a beregszászi kárpátaljai gyülekezetek is, magánvállalkozók is csatlakozhatnak.
0: Egyrészt nagyon jó volt az érezni, hogy nem maradtunk egyedül, mert az első reakció az volt, hogy mi lesz tovább, tehát hogy hogyan lehet tovább menni, a gyülekezet is megdöbbent, és hát megijedtünk valójában, mert ez egy olyan kihívás, egy kihívással vált előttünk, amire mi anyagi erőkből nem tudjuk a megoldást biztosítani. És igen, továbbra is szükség van a gyűjtésekre, a támogatásokra. Szépen gyűlt az eddigiekben, úgy a magyarországi, mind az itteni gyülekezetek, közösségek, vállalkozók részéről, de még sok pénzre van szükségünk. És ebben tudnának mondjuk Kárpátalján is segíteni az, hogy konkrétan meglegyen nekünk az anyagi háttér, amivel ezt a tornyot vissza lehet építeni. A közösség ragaszkodik hozzá, szeretné, nagyon hiányzik. Tartjuk mi az Isten tiszteletet a művelődési házban, de azért az nem az a légkör, nem az a környezet, amelyhez hozzá vagyunk szokva. Ikonikus és jellemző.

0: jellegzetes épülete volt a városnak, ez a torony, és ez is úgy hiányzik a városképből, tehát nem csak a reformátusok ragaszkodnak hozzá, hanem az egész város közössége.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldást és kitartást kívánunk a következő hetek, hónapokhoz.
0: Köszönjük mi is az érdeklődést és a támogatásokat is, és kérjük azt, hogy imádkozzanak is érettünk. Mi éreztük akkor az első napokban és utána is, hogy a testvérek, tehát a református és más vallású testvérek is imádságban hordoznak bennünket, és hiszük azt, hogy a Jóisten, aki adta nekünk, vagy adta nekünk ezt a próbát, az nem hagy magunkat egyedül, és így az embereken, a hívő közösségen keresztül is vezet és segít bennünket. Te áldás békességet kívánok!
1: Áldás békességet!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Zoltánnal, a Szilágycsehi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Kereken 11 óra múlott 1 perccel jövünk a legfrissebb 11-es hírekkel az FM 92.1 évfő műsorával. Érdemes velünk tartani.
1: Különkiadás élőben délig. Maradjatok velünk.
0: Jövünk vissza.

0: teszek, neked na titkod nem leszek.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 11 óra 19 perc van, köszöntjük a mosolygó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkedés műsor, ez a második óránk egészen 12 óráig a hétfőadásunkban. 0-95-709-7-09-7-es SMS Viber számunk aktív, a rendőri balesetet találkoztok mindenképpen, írjátok meg és határinformációkat is örömmel veszünk. Rengetegen írjátok nekünk és jól látni, hogy ilyen sokan vagytok velünk. Itt van velünk Erzsébet, szép új hétet kívánok, Nyírmegyesről hallgatunk és Rozária is írt nekünk. Nagyon nagy tisztelettel üdvözlöm a Púzus Rádió munkatársait. Ott jártam a múlt héten, sajnálom, hogy mindjártokkal nem találkozhattam. Hiába minden nap hallgatlak benneteket, mégis nagyon hiányoztok. Maradok tiszteletekről, tisztelettel Rózsika néni halásztelekről. Külön köszönjük, kedves Rozália, hogy velünk van minden nap és hallgat bennünket. Illetve Anett is velünk van, Beregszázból hallgatja a műsort, most csatlakozott hozzánk.
3: Így van, további kommenteket is várunk, akár témánkkal, akár a környezetünkben történő események kapcsán.
2: Két felhívásunk is van, egy színházi program ajánló kimondottan a mai napra, illetve 14-ére csütörtökre.
3: 5 órára várják a nagy érdeműt, 17 órakor újra látható lesz a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színpadán a Lélektánc című lírai előadás.
2: Fontos megjegyeznünk, hogy egy baba-mama klubot szeretnénk hirdetni a következő percekben. A Beregszász járási máltai szeretetszolgálat minden hétfőn 9.30-tól Beregszászban a Rozsaskert utca 93 szám alatt szervezi meg baba-mama klubját. Hát nem tudom, hogy apukáknak lehet-e jönni.
3: Nekik nem, viszont ők szólhatnak a feleségüknek és a gyermekeknek, úgyhogy elsősorban nekik van megszervezve, legalábbis a hirdetés alapján az alkalom.
2: Úgyhogy babákat mamákkal várják szeretettel, anyukákkal várják szeretettel. Még egyszer, Beregszász minden hétfőn 9.30-tól, azaz ma is éppen zajlik, Beregszászban a Rozsaskert utca 93 szám alatt lehet. A bővebb információ a Beregszász járási máltai szeretetszolgálat Facebookon lehet található. Ebben az órában is témával szeretnénk menni, és illetve kedveskedni a számotokra, hogy ígértük a Dercen, illetve a Mezővári Önkéntes Tűzoltóságnak a hétvégén tartott képzésével foglalkozunk, majd is meghívott vendégünk is érkezik hozzánk a témában.
3: Aki nem lesz más, mint Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelki pásztora, önkéntes tűzoltó.
2: Paulina énekel a háttérben, ez pedig az Odaadom. Tartsatok velünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Tizenegy óra 32 perc van, köszöntjük a Pulzus Rádió hallgatóit, a különkedés műsorra szól egészen 12 óráig, és akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Mennyhárt Istvánt, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztorát, önkéntes tűzoldót. Szóhogy néznám, jó sztúgyi, István Mennyhárt, pásztor, Dercenszkai Reformáckai Rádé, Dobrovilné Pozsázsnik. Áldás békességet Isten hozott.
4: Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves hallgatókat is.
2: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted, a két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyik, mint Mezővárban és Dercenben is hát megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
4: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy, hát egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója, a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak, vagy hölgyeknek is, és hát csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami hát így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is, új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben hát magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve tehát szimuláció, füst szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
5: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
4: Nagyon, tehát nagyon-nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván hát nem tűzről van szó, de a hatást megadta az, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, igen, csapatként, hogy kell együtt működni. Tehát lépésről lépésre igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon, nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
5: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
2: Igen, a gyerek kormányz, merre mészünk.
5: Igen, egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
4: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meglegyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítő vágók, ezek mind-mind hát nagyon értékes eszközök és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk.
2: Ha jól tudom, akkor kompletten széjjel kaptatok egy autóvázat.
4: De igen, a képzés második része nagyon izgalmas volt, különösen a férfiak nagyon élvezték, tehát egy régi moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. Mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye hála Istennek, hogy ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úristennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni? Hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormányt kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök és az emelő, a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti sikon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni. Igen.
5: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
4: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek. És tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozott tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
2: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni. Már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért a hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti az a szolgálati idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérrel indul neki.
4: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben. Ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem, mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre, és hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezővárban, mind Dercemben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást, teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
5: Van lehetőség még csatlakozásra? Most azért a fejemben, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
4: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejéig. Tehát mindig szükség van új tagokra. A Derceni önkéntes tűzoltóságnál is meghirdettük már most hónapokkal előtte, és két új tag jelentkezett, és mi nagyon hálásak vagyunk értük, hogy ebben a helyzetben is, előről kezdeni is, de ők vállalták ezt, és mi ezt folyamatosan hirdetjük, hogy bővülhet a csapat, mert nyilván mennél többen vagyunk, a feladatok úgy oszlanak le, a

0: hogy mint az akciófilmekben látjuk, hogy vállára kapja a sebesültet, és nem tudom, leugrik vele a hanyadik emeletről, és szépen hordágyra teszi, és hogy minden rendben van, hanem ott nagyon apró, lékos feladatok vannak, amiket el kell végezni, és mindenre szükség van, tehát mindenféle emberre szükség van a csapatban, úgyhogy ha szabad egy szóra kitérni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, mind Debrecenből, mind Mezővárból, és a környező falvakból is, hogyha szeretnének becsatlakozni. És nyilván az a célunk, hogy ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van is. Ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
1: Az jutott eszembe, hogy azért a Vári és a debreceni önkéntes tűzoltók nem csak Váriban és Debrecenben oltanak. Sokszor halljuk azt, hogy akár Beregszászba is jönnek segíteni. Annak van realitása, hogy mondjuk valaki hallgatja ezt a riportot, és azt mondja beregszásziként, hogy csatlakozna?
2: Tehát akkor beregszászi tűzoltók az, hogy túl messze van.
0: Tehát megvárja, igen.
1: Hát igen, vagy egy másik olyan kérdés, hogy mondjuk ha egy közösség ebben gondolkodik, hány fővel lehet elindulni?
0: Tehát ugye itt az a fontos nyilván, hogy egy elindulásnál a csapatnak az a száma meglegyen, amivel ugye érdemes elindulni, ez egy 4-5-6 fő, akikkel indulni szoktunk általában. A legügyesebbek, a leggyorsabbak, akik leghamarabb ott vannak, akkor ők azok, akik megtöltik a tűzoltó fecskendőt és kivonulnak. Illetve van még csapatszállítónk, amivel ha nagyobb a tűz, és nyilván már akkor kapcsolatban vagyunk, akkor ha jeleznek, akkor még több tagot tudunk kivinni a helyszínre. Ez tényleg attól függ, hogy milyen a tűznek a nagysága, vagy milyen a baleset, hány ember szükséges hozzá. De tehát egy ilyen 5-6 fő az kell, hogy hatékonyan el tudjunk indulni a mentéssel.
1: A koordináció az hogy működik? Tehát a hivatásos tűzoltók és az önkéntesek közötti kommunikáció az milyen formában valósul meg?
0: Ez működik. Tehát nekünk úgy van, hogy mi kapcsolatban vagyunk a hivatásos tűzoltóság diszpécserével, és amikor mi kapunk egy hívást, és indulunk, akkor mi ezt mindig lejelentjük nekik is, illetve hogyha a hivatásosok kapnak egy hívást, és szükség van az erősítésre, akkor ők maguk szólnak nekünk, hogy hol van baj, és hová kell mennünk. Úgyhogy ez a két egységek között ez jól működik, mind a munkácsi, mind a beregszászi. Nyilván ugye ez a két térség hivatásos tűzoltóival összhangban működik. Nekünk mobiltelefonos elérhetőségünk van, arra jön be a hívás, ezt igyekszünk minél szélesebb körben ismertté tenni, ez akár az interneten is rajta van, de különböző közösségi tereken, helyeken ki van plakátolva.
2: 0-96-621-02-12.
0: Igen, és ugye ezt, hogyha hívják, akkor ez egy ügyeletes telefon, ezt minden nap átadja. Megvan egy csapatlista, és akkor ott minden nap van egy ilyen ügyelet, reggeltől másik reggelig, és akkor így átadja az egyik szolgálat a másik szolgálatnak. És hogyha erre bejön a hívás, akkor vannak személyhívóink, amin már történik a riasztás, és ott akkor aki hallja, az gyorsan hagyja munkáját, csapot, papot, és szalad, rohan. Nagyon örülök látva azt, nyilván a parókia Debrecenben ott van a tűzoltóság mellett, és látom azt, hogy milyen nagyon hamar ott tudnak lenni, akár még éjszaka is a tűzoltók. És ez egy áldozat. És én úgy érzem, hogy ez még a részükről is egy komoly elhivatottságot mutat. Tehát az, hogy nem lehet félvárról venni ezt a szolgálatot. Tehát ez csak úgy tud működni, hogyha ők tényleg ezt, mint a csapat, ezt komolyan végzi.
2: Én magam hívtam már a debreceni önkéntes tűzoltósnak a telefonszámát, és rögtön valaki lihegve felvett a telefont, hogy igen, nem tudom, egyes számú forródrott, és akkor érdekes volt, hogy

0: Csak a parancsnokot keresem, nem kell megérni, bocsánat, hozzá én járok. 096 621 02 12, 096 621 02 12. Nagyon szépen köszönjük, elfogadták fel a kérésünket, és beszélgettettünk erről a dolgról, és sok erőt és áldást az eltedre munkádon és a közösséget.
1: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy szólhattunk, és hát az Úristen áldja meg a két csapatnak a munkáját, és minél kevesebb bevetésre legyen rész, de hogyha az Úristen
2: inkább megint, a stúdióban
1: a bajban leszünk. Inkább igen, a stúdióban igen, találkozunk.
0: Igen, ott van, találkozunk, sem lesz fontos.
1: Igen, Isten áldjon benneteket.
2: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.

0: Aj, na már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
1: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
0: Az nincs.
1: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
0: Na, ne már.
2: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
0: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
3: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
0: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923-2021-12-30.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
8: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya regyoszlók a Csándovásról, Vájnóvene Sportunk. Houston rendezték meg a 2014-15-ös születésű fiúk Kárpátalja kézilabda bajnokságának döntőjét. Erről a Beregszázi Gyermek Ifjúsági Sportiskola kézilabda edző tanára Solsták Szerhi nyilatkozott, aki elmondta, hogy bár harmadik helyen végeztek, nem azt a játékot tudták játszani, amit szerettek volna. Ennek egyik oka az volt, hogy a sorsolás kedvezőtlenül alakult. Már az első mérkőzésen a mezőn legerősebb együttesével kerültek szembe, amely később a bajnoki címet is megszerezte. Az edző hozzátette, hogy a csapat kapus nélkül maradt, ezért jelenleg erre a posztra keresnek új játékost. U 27 областей финальной частной чемпионату Закарпатской области с гандболу среди юнаки у 2014-15 років народження. За результатами змагань бронза дісталася Берегівській ДЮСШ. Більше про захід розповів Сергій Шостак, тренер-викладач з гандболу Берегівської спортивної школи.
1: В місті Хусі відбувся чемпіонат області з гандболу «Стрімкий м'яч». В даних змаганнях приймала участь команда Берегівської спортивної школи. Ну, на жаль, ми трошки не так зіграли, як хотілося би, але трошки не вийшло з жеребкуванням. Ми зразу попали на саму сильну команду, яка стала потім чемпіоном області. А так ми зайняли третє місце. На жаль, дуже прикро мені сказати, основний наш воротар залишив гандбол, не знаю з яких причин. Ну, якось так вийшло. Так що в даний момент ми шукаємо воротаря, який би гідно захищав наші ворота.
0: Beregszászban a Kossuth Lajos Líceum és a Zakárpátyás sportbázis helyszínein rendezték meg a beregszázi kistérség oktatási és kulturális dolgozóinak spartakiádját. Az eseményről Buknyák Mária, a Beregszázi Városi Közoktatási Dolgozók szakszervezetének vezetője számolt be. Mint ahogy elmondta, a rendezvényen több mint 20 intézmény képviseltette magát, az oktatási és kulturális osztálya, közösen pedig 9 sportágban mérhették össze tudásukat a résztvevők. A győzteseket külön díjazták férfi és női kategóriában. Kiemelkedően izgalmas küzdelmek zajlottak a családi versenyszámokban, valamint a röplabda mérkőzéseken. Uberovi prošla spartakiáda precívna kivo svitata kultúry Berhívskoj teritoriálnej hromady. Detaľnejšie pro záchyd rozpovila Maria Bubňák, holova Berhívskoj miskoj organizácii pro spílke precívnekiu osvity.
2: На базі Берегівського ліцею імені Лайоша Кошута, спортивної бази Закарпаття, проходить спартакіада працівників освіти і культури Берегівської територіальної громади. 20 різних установ на чолі з управлінням освіти і культури Берегівської міської ради. Здається, по кожному виду спорту серед чоловіків і серед жінок. Особливо цікаво проходить змагання сімей і з волейболу.
0: Kalus városában ökölvívó tornát rendeztek, amelyen a közösség sportolói méltón képviselték Beregszászt és kiváló eredményeket értek el. A sportolók eredményei: első helyezés Garagura Alex, Moszkalenko Iván, Markán Nikita, második helyezés Seidov Ajhan, Lőrinc Ádám, Sánta Stanislav, Szabó Maxim, illetve Kelman Artem. A versenyzők magabiztos technikával és erős küzdőszellemmel léptek ringbe, ismét bizonyítva a beregszázi ökölvívók magas szintű felkészültségét. Турнір з боксу, на якому вихованці громади гідно представили місто Берегово та продемонстрували високі результати. Підсумки виступів спортсменів: перше місце Алекс Харагуля, Іван Москаленко, Нікіта Маркан, друге місце Айхан Саїдов, Адам Люрінц, Станіслав Шанта, Максим Собов, Артем Кельман. Спортсмени показали впевнену техніку та сильний характер, вкотре підтвердивши високий рівень підготовки боксерів громади. Ungváron került megrendezésre a hagyományos Padium sakkupa. A versenyen Kárpátalja vezető klubjainak játékosai mellett olyan gyerekek is asztalhoz jutek, akik Kijevből, Donyeszk megyéből, Harkiv és Herszon térségéből érkeztek, és jelenleg vidékünkön élnek. A mezőny színvonala igazán lenyűgöző volt, a rajtnál két sportmester jelölt 9 első osztályú és 22 másodosztályú sakkozó.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjanasztatva. Jodin FM.
1: Klaszne Radio. Vdoro.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Dim Jano 102, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattok. Tartsatok velünk! Bara Gabriella, mesevarázs. Hol volt, hol nem volt, valaha réges-régen, amikor még a só is sósabb volt, a fű is zöldebb, az emberek pedig még szürkébbek, fáradtabbak, komorabbak és unottabbak. Nem ismerték a mókát és a kacagást, sem pedig a mesét, a vidám, szórakoztató, játékos, vagy éppen érdekes, érzelmes és elgondolkodtató történeteket, amelyekbe elmerülhettek vagy elmenekülhettek volna egy hosszú és fárasztó nap után. Terveik, álmaik és ábrándjaik sem voltak, hiszen ezek is valahol ott laknak, mint a mesék, jó lehet néhány háztömnyivel közelebb a valósághoz. Nem is csoda hát, hogy milyen egyhangú és sivár életet éltek napról napra, hónapról hónapra, évről évre. Ám ekkor valaki megsajnálta az embereket. Ez a valaki nem más volt, mint a mesék kiötlője, megalkotója, úrnője és parancsolója, a mesetündér. A mesetündér a többi tündérhez hasonlóan a világ vége után még két napnyi járóföldre lakott, nem máshol, mint Tündérországban. Itt jegyezte fel selyem papírra, eredeti tűzmadár tollából készült pennájával a szemnél szebb, jobbnál jobb történeteket. Azonban ezeket csak is kizárólag a tündérek olvashatták és hallgathatták. Szigorúan megbüntették azt, aki ezt a törvényüket megszegte. Ő azonban annyira megszerette és megsajnálta az embereket, hogy mindezek ellenére úgy döntött, mégis segít nekik. Összegyűjtötte a legszebb történeteit, és a szelek szárnyán elrepült az emberek közé, hogy megoszta velük a mesék varázsát. Ők eleinte csodálkoztak, és nem értették őket, de később megszerették és megbecsülték a meséket. Történetek valósággal életre keltek, szint és reményt csempésztek az egyhangú és szürke mindennapokba. A mesetündér pedig boldog volt, hogy sikerült a terve. Ám egy idő után a változás a többi tündér fülébe jutott, akik haragra gerjedtek és elhatározták, hogy megbüntetik a törvényszegőt. Egy sötét és rideg helyre száműzték engedetlen társukat, ahol egy hatalmas csó fekete kesejűszerű madár őrizte, nehogy elszökhessen. Teltek múltak az évek, de a mesetündér csak búslakodott egymagában a szomorú számüzetésben. Hosszú-hosszú idő telt el így, ám egy nap váratlanul megszólalt az őrzője. Na végre! Sóhajtott fel a nagy madár, és megmozgatta ernyet szárnyait. Most már mehetsz, ahová akarsz. Tessék! Kapta fel a fejét a tündér. Akkor már nem számít a tettem? Ez azt jelenti, hogy a tündérek elpusztították az embereket a mesék miatt?
1: Dehogyis!
0: Nevetett felrekedten a kesejű.
1: Az emberek pusztították el a meséket!
0: Az lehetetlen! Kiáltott fel ijedten a tündér. Hazudsz!
1: Ha nem hiszed, nézzük meg!
0: Útnak indultak. Bejártak országot, világot, de hiába kérdezősködtek. Az emberek már sehol sem ismertek meséket. Már a meseszó jelentését is elfeledték, és őket se látták szívesen. Az emberek érdektelenül siettek végig az utcákon. Öregek és fiatalok, felnőttek és gyerekek egyaránt, szemükben pedig, ahol egykor az öröm, a tervek, a boldogság és a kíváncsiság lángjai lobogtak, most hidegség és üresség lakozott. A mesékkel együtt ezek is eltűntek.
1: Látod?
0: Kérdezte kárörvendően a kesejű.
1: Megérte ezekre pazarolni egy fél örökké valóságot? Te nekik adtad a legféltettebb kincsed. Ők pedig eldobták maguktól.
0: A mesetündér már majdnem sírva fakadt, de ekkor rájött, hogy mit kell tennie.
1: Kérlek, kérlek, ne tedd! Mondta a madár. Nem érdemlik meg!
0: Dehogyis nem! mondta a tündér, és csak mosolygott, mosolyával pedig egész alakja egyre fényesebb lett, míg aztán teljesen el nem tűnt. Hiába kereste a madár, és hiába kereste őt a többi tündér, nem tudtak a nyomára akadni. Rossz helyen keresték. Most itt van, az emberi szívekben, a tiédben és az enyémben. Ott meséli a legszebb meséket, szövi a szép terveket, álmokat, ábrándokat és reményeket.
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szopa.
3: Jodim FM.
4: Klaszne radio. Vdorohu.

0: éten, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним Хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Dr. Curtis.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102. И один FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va!
1: Jodin FM.
2: Klassne Radio.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Megtanultam az életben, semmi nem jön könnyen, hogy erősnek kell lennem, mikor kicsordul a könnyem. Ha valamit ad az élet, azt egy másik kézzel veszi el, de mindig van, ki irigyelsz, és mindig van, ki irigyel. Megtanultam már régen, én többet érek ennél, fontosabb a család és egy ölelés

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Ráva, Szobi,
1: Szobi. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Це Радіопульс 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Szép jamasztatva. Jodin FM.
3: Klassz.